Radio Mozambique irikumupa mavereketer onjimi uchindao. Radio Mozambique irikumupa mavereketer onjimi uchindao.

Java de Moçambique. Irikumupa, Mavereketer Ondini Uchindau. Rádio Moçambique, Irikumupa, Mavereketer Ondini Uchindau.